За sírtnu mod. Tarde maro ecet. Achbedet alatcha alat oferet al narcha kol od hu menagen lach. Num, num aluv. Lo atritcha ki chet hu. Beim tanua kel yecha tishbor. Et olotom imcha. Ve laila tov hanar.